0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó rádiót hallgatod.
2: Las rocas, donde siempre ibamas. Mañana.

very long time ago. Where did you come from? Where

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretnénk. This is a world premiere. Now it's time to recognize.

where power.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
3: higher. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádió.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden hét

0: Cheesy keverget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ NT

a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitangyó Rádióban.

0: A Music Mix Box mikrofonja mögött.
1: A Music Mix Box mikrofonja mögött. MC Csaba. MC Csaba.
2: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
1: Music Mix Box MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
3: Ayy.

Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitangyó Rádióban.

0: A Music Mixbox mikrofonja mögött.
1: A Music Mixbox mikrofonja mögött. MC Csaba. MC Csaba.
2: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
1: Music Mixbox MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
3: 14 óra van.
4: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt.

Hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Pszillel. Lazulás Pszillel.

0: boldog születésnapot kívánok azoknak, akik a mai napon ünnepelnék valamit, és születésnapot vagy bármilyen évfordulót. Tehát D.O.N.S. még egyszer Pump and Jam, nagyon jó slágerét hallhattuk. Mindjárt itt van egy nagyon jó dal, méghozzá a Taka Bro és a Takata című slágere. Ha ismeritek, akkor csak jelezzétek nyugodtan itt a cseten. bitongyoradio.com, ez az elérhetőségeink, van egy telefon és Viber SMS számunk, a 0-30-98-296-68, ezt elmondom mindig, éppen azért, hogyha bármit szeretnétek kérni, kívánni, akkor itt megtetitek, vagy a chat szobában is, néha azért lehet egy-egy dalt kérni. Nos, akkor vágjunk bele, hiszen akkor megkezdtük a mai adást, 14 óra 7 perckor, tehát jön a sláger Taka Bro itt a Bitongyo Rádión.
1: Bitangyó Rádió.

Tangyó Rádiót hallgatod, múlt és jelen kedvenc slágereivel, MC Csabával a stúdióban, és hát bizony, elég kellemes az időként, egy kicsit húj a szél, de attól még elég kellemes. Nem sokára hozom majd az időjárás jelentést, megtudhatjuk azt is, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok mára, holnapra. Egyébként egy kéréssel, kívánsággal folytatjuk méghozzá 06398296-68-as Viber és SMS-es számra. Kaptam egy SMS-t. Sziasztok, a nevem Krisztián, szeretnék kérni egy dalt méghozzá. Itt is van, ami a háttérben szól. Hurts Purple Disco Machine egy jó slágerével, méghozzá Wonderful Life című dalával. Ezt a dalt Krisztiánnak küldöm, innen az éteren keresztül érkezik már is a kér dal, és igyekszem azért a dalokat majd lejátszani, ígérem.

0: Psika egy jó slágerét dolgozták fel ezek az emberek, akik innen természetesen már is mondom, Buddy Brings és a Josh Bottak, akik feldolgozták ezt a régi Psika című slágert, ami ennek idején a 80-as évebeli siker volt. Kraftwerk, The Robot érkezik már is, ez a német csapat, akik 1978-ban kezdték. No Meg előtte itt van nekünk egy nagyon jó dal, Capri Ponte től méghozzá Like Lee és az I Follow Rivers címslágere, ami gondolom ismerős mindenkinek. Ez a dal itt a Itagyó Rádió, ne menjetek sehová, tartsatok továbbra is velünk, aztán jobb slágerek érkeznek továbbra is a folytatásban.
1: Itagyó Rádió.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... Thanks, Vanessa.

Most pedig a várható időjárásról. Folytatódik az általában felhős idő, hosszabb napos periódusok inkább délelőttönként fordulhatnak elő. A képződő gumoly felhők délután jobban összeállhatnak. A holnap déli órákig legfeljebb elvétve, onnantól helyenként kialakulhat zápor, hétfőn akár az ég is megdörehet. Manapközben több helyen, holnap inkább csak csapadékgócok környezetében élénkülhet meg a keleti szél. Este mérséklődik a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős észak-keleti tájakon már több fokkal fagypont alá ülhet a levegő. A legalacsonyabb, legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 13 és 17 fok között valószínű.

0: Bitangyó Rádió múlt és jelen kedvenc slágerei, a vonalban pedig egy hölgy tartózkodik, méghozzá Kata a chatpalról, és ilyen még nem nagyon történt, hölgyeim és uraim, az internetes rádió világába, hogy én most bekapcsolom élőbe őt, hiszen már itt van a vonalban, én pedig köszöntetem őt. Szia, Kata!
1: Hello! Köszönöm, hogy itt álltak.
0: Igen, Kata, te a vonalból beszélsz, és Viberen, tehát 06-39-82-96-68-at választottad bennünket, és akkor mondjad a kérés kívánságodat, amit szeretnél így az éterben.
1: Szeretném kérni a Death Mode-tól a Robi Robotet című dalt, és küldeném Lizának, a legjobb barátomnak, meg mindenkinek, aki szereti, és neked is.
0: Nagyon szépen köszönjük, kedves Kata, a kedvességedet, és akkor további szép délutánt kívánok neked. Jó, és akkor küldeni fogom ezt a felvételt.
1: Oké, szia-szia!
0: Death Mode felvételek Kata kérésére már is megszólalnálunk itt a Csak Nálunk a Bitangyó Rádióban.

Nos, az imént pár perccel ezelőtt egy élő telefonos bejelentkezés kérés kívánság alapján bekapcsoltam élőben Katát itt a chat szobából. bitongyoradio.com 0-39-82-96-68 Viber és SMS számunk. Múlt és jelen kedvenc slágerei Bitongyó Rádió. A stúdióban MC Csaba, továbbra is egy nagyon jó dalt hallhattunk egy német csapattól, Das Modul, egy jó Roboter című dalát. Mi is legyünk tovább Maggie Reilly és természetesen Mike Oldfield kettősével. Every White Touch, egy 80-as évekbeli siker következik itt nálunk a Bitongyó Rádión.

Nos, múlt és jelen kedvenc slágerei és a Bitangyó Rádió a stúdióban továbbra is MC Csaba egészen 16 óráig. Nick Kamen érkezik már is rögtön így a Unique felvétele után Promise Myself cím slágerével. Tartsatok továbbra is velem és a Bitangyó Rádióban.

Nos, múlt és jelen kedvenc slágerei, ugye, mint tudjuk, ez a Bitangyó Rádió, és most pedig egy külső hallgatónak fogok küldeni egy csodálatos dalt, méghozzá Lénának, kedves Juditnak, tehát szól ez a sláger, Noemi, és érkezik tőle a You című dala.

Múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitang jó rádió és Bitang jó zenék természetesen. A következő órát se felejtsétek el velem és a Music Mix Box-al, a mikrofonnál is a stúdióban MC Csaba. 2 perc múlva 15 óra, megkezdjük hamarosan a nem sokára a következő órát is, egyben az utolsó órát. Egy jó slágert hallhatunk az elmúlt néhány percben, Patrick Hernandez jó voltából Born to be Alive című klasszikusát. Mutatom a következő óra első slágerét.

Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitangyó Rádióban.

0: A Music Mix Box mikrofonja mögött.
1: A Music Mix Box mikrofonja mögött.
2: MC Csaba.
3: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
2: Music Mix Box MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
4: 15 óra van. A Bitangyó Rádió. A Bitangyó Rádió. Tavasszal is veletek.
5: Hi, this is Buddy.
6: I'm Bruno Mars.
7: This is Kylie Minogue.
8: Bitangyó Rádió. Bitangyó Rádió.
9: Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as, a 90-es,

0: Nos, megérkeztünk a második órához, egyben az utolsó órához, hölgyeim és uraim. Bitangyó Rádió minden idők legnagyobb slágereivel, már is mondom, hogy múlt és jelen kedvenc slágerei, aztán Republik, méghozzá Neked könnyű lehet című dalát indítottam már is így az utolsó óránként. Aztán 2026, március 22-e van, Beáta, Izolda névnap, Isten éltesse a névnaposokat és természetesen a születésnaposokat is. Már is bekészítettem egy dalt kérés kívánság gyanánt, és ezt most nem én fogom elmondani, hanem itt a vonalban lévő hölgy, már is. Jó, igen, és akkor üdvözlöm a hallgatót, pedig itt a vonal túlsó felén még egyszer. Szia Kata, ha jól tudom, te vagy?
1: Igen, én vagyok.
0: Szia Kata, szia. Köszönjük szépen, téged is üdvözlünk sok szeretettel. Mondd el a kérésedet és kívánságodat, hogy mit szeretnél hallani.

Nagyon szépen köszönjük neked, kedves Kata, hogy ilyen kéréssel, kívánsággal fordultál hozzánk. Érkezik Guns N' Roses Paradise City című slágere a klasszikus zenék világából. Jó, neked pedig nagyon szép délutánt kívánunk. Nagyon szívesen, tehát itt a Bitangyó Rádió, ne menjetek sehová, érkezik Kata kérése, kívánsága, Guns N' Roses.

Guns N' Roses és a Paradise City című slágere szólt itt nálunk a Bitagyó Rádióban egy néhány percben, még itt szól egyébként a háttérben. Ez volt Kata kérése és kívánsága. És most már is átérünk egy másik kérésre, kívánságra, hiszen kaptam Messengeren egy üzenetet kedves Judittól. Szeretnék érni nekem, amit nagyon szépen köszönök, Chris Norman For You című slágerét. Ezt fogom hozni rögtön, mindjárt itt a Bitangyó Rádión.

Múlt és jelen kedvenc slágereivel, Bitangyó Rádióban, a stúdióban pedig MC Csaba, továbbra is 16 óráig, hölgyeim és uraim, Johnny Heat Jazz Turn Back to Clock című slágerét hallhattuk az imént. Érkezik egy nagyon jó hazai együttes, méghozzá a Back to Black című slágerrel folytatjuk. Őt követően pedig, aki az éterbe lép, ő Caro Emerald Quicksand című slágerével rögtön mindjárt.

ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Budapestről. Folytatódik az általában felhős idő, hosszabb napos periódusok inkább délelőttönként fordulhatnak elő. A képződő gumoly felhők délután jobban összeállhatnak. A holnap déli órákig legfeljebb elvétve, onnantól helyenként kialakulhat zápor, hétfőn akár az ég is megdörehet. Ma napközben több helyen, holnap inkább csak csapadékgócok környezetében élénkülhet meg a keleties szél. Este mérséklődik a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős észak-keleti tájakon már több fokkal fagypont alá ülhet a levegő. A legalacsonyabb, legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 13 és 17 fok között valószínű.
1: Bitangyó Rádió.

Múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitangyó Rádió, és benne pedig a jobb nép slágerek, hiszen Broken Angel és az Árás egy jó kis remixben szól nekünk egy jó hosszú dallal. Méghozzá egy 3 perc 44 másodperces dalról van szó, szóval egyébként nem olyan nagyon hosszú, de elég jó kis remix féle változatosságban, és két hetente Music Mixbox Belem MC Csabával itt a stúdióban a Bitangyó Rádión. Két hetente, tehát szombaton és vasárnap, szombaton déltől 14 óráig, majd aztán másnap vasárnap pedig 14 órától 16 óráig, kétszer két órában, és 06398296968 Viber és SMS számunk folyamatosan, ez mindig él, és természetesen bitangyoradio.com. Most pedig a 80-as éveké a főszerep, hiszen érkezik már is Pet Shop Boys, It's a Saint című slágere, csak itt nálunk a Bitangyó Rádió.

Music Mixbox szombaton 12 órától. Music Mixbox szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától. MC Csak

Pontosan 3:44 előtt 2 perccel Bitang Jó Rádió múlt és jelen kedvenc slágereivel, egészen 16 óráig MC Csabával, és a Music Mixbox-al, aztán majd visszaadom az Auto DJ-nek 16 órától, hiszen ma már nem érkeznek műsorvezető kollégák. Legalábbis a kiírás szerint. Fresh Box és a Never Say Never című klasszikusával.

múlt és jelen kedvenc slágereivel, és 13 perc maradt nálam, illetve nekem hátra itt a stúdióban. Gina G és a Just a Little Bit.

La Bouche, Sweet Dreams, ezt a slágert hallhattuk a 90-es évekből, átugrunk a 80-as évekbe, és búcsúzásként pedig ezzel a dallal búcsúzom, valamint ha még belefér, akkor a Cushion Hide You című dala is belefér majd, talán, nem tudom. Én köszönöm szépen az elmúlt két óra figyelmet, MC Csabát hallottátok, mára mindenkinek nagyon kellemes rádióhallgatást, hiszen visszaadom az Autó DJ-nek 16 órától az adást és az étert, és csak zenék fognak szólni, ha csak egy-két műsorvezető be nem ugrik. Én köszönöm szépen még egyszer az elmúlt két óra figyelmet mindenkinek, vigyázzunk magunkra és egymásra, tehetjük, és nagyon szép hetet kívánok. Ciao, sziasztok!

Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

like this.

0: Hi, this is Buddy.
1: I'm Bruno Mars.
2: This is Kylie Minogue.

0: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: As we used to say back in 1980, this is your last chance to dance. As we used to say back in 1980, this is your last chance.

Mr. Stuart Kershaw.

Hello, bello, kedves Bitangyó rádió hallgatók! Ez itt a Retro adás velem Szille. Egészen 18 óráig leszek veletek, és remélem ti is velem. Szóljatok a maminak, a papinak, a gyerkőcöknek és a képen mozog, vagy fülel, hogy indul a műsor Szillel.

0: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. Pörgeti. Pörgeti. Pörgeti. Pörgeti. Pörgeti. Pörgeti. Pörgeti. Pörgeti. Pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. XIL. XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el. XIL-el. A

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejó, halihó, üdvözlök minden kedves Bitangyó Rádió hallgatót, ez itt a Retro műsor velem. Hát nem is tudom, őszinte legyek, hogy most vonyítsak vagy ne vonyítsak. Minden esetre én vagyok még mindig szerdán délután 16 órától 18 óráig. Úgyhogy be kell érni velem, aztán majd beéritek kedves Wolffal is későbbi egy nap folyamán. Hát kérem szépen, eljött a mai nap is, ugye? Külföldi és magyar, legfőképpen magyar régi zenéket hoztam, és hát készültem, mint mindig, minden szerdai napra. Na hát kérem szépen, ma már vonyítani nem fogok, az az érzésem. Minden esetre üdvözlök minden kedves Bitangyó Rádió hallgatót. A külső hallgatóknak egy nagy puszi, aki dolgozik, azoknak is üdvözlet. És hát nagy kitartást kívánok a kollégáknak, és nagy puszi, kellemes zenehallgatást nektek is. Hiába lapultok, én érzem, hogy itt vagytok, a csontjaimban érezlek benneteket, kedves kollégáim, bizony, bizony. És főleg Pinokkiót, hát köszi-köszi, amint megcsináltad, hálám, üldözön. Nos, hát van nekünk egy Bitangyó Rádió chat falunk, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com. Akik itt tartozkodnak, Bobby Artuditu, Bubu 81, Csápás Rozi, Hava, Rockerlány 94. Üdvözlök mindenkit, hát kellemes retro zene hallgatást mindannyiótoknak. Aztán ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon. Hellosztok, kedves heavenösök, nagy puszi nektek, pusz-pusz, akik 48-an vannak a társalgóba. Aztán ugye a mai napon Anna Mária és Tihamér névnapja van. Nektek boldog névnapot, aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, ugye? Boldog születésnapot kívánok mindannyiótoknak, és ha esetleg van egy hallgatónk, akkor annak is füle érjen bokáig, ugye? Érkezik Fish, jöhet a tánc, aztán egy kis flash dance, what a feeling!

Üdvözöllek, kedves szürke kisegér, aki minden lukba belefér. Nagy puszi neked. Gondolkodtatok-e arról, hogy vajon miért nincs nyáron hó, ugye? Hát FLM el fogja nektek énekelni. Aztán érkezik két sziesta dal, az egyik a Jött veled a nyár, aztán félig ördög, félig angyal, vagy nem is tudom. Ja, de az már fresh. FF. Jaj, de sok F van, ugye? A Zsuzsinak is nagy puszi innen a távolból. Képzeljétek, azt hallottam, hogy holnap le fog hűlni a levegő. Hát hiszem, ha látom.

Hello, hello, Meli, a heavenface.com-on. Látom, ugrálsz te is a padlón. Csak fel ne fázz.

0: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangó Rádióban. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek

Hey, ó, Hali, ó, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a retro műsoromba. Egészen 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora élő közvetítés a Twitch-en. Nézd be hozzá te is, aztán 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania. Ahol még hallhatóak vagyunk, az a redzonechat.hu oldal, aztán heavenface.com oldal, és van nekünk egy saját chat oldalunk, ahova várok mindenkit sok szeretettel. Úgy szól, hogy bitang, kötője jó, kötője radio.com. Na hát jönnek a fresh lányok, ugye? Félig ördög, félig angyal, aztán Fun Factory, I love you. Na kalandra fal.

igazán szép szerelmes nóta, na de fel kell, hogy kössétek a biztonsági öveket, készüljetek, mert hogy jön egy jó kis Spice Mix Modern Talkingtól, itt a Bitangyő Rádióban. Girl, hold my heart with us. I know it's hard for you when I'm far away, but every single hour and every single day, I think of you in a special way.

0: This goes out to my man Smooth T. Always keep it.
1: Ez a Bitang Jó Rádió.
2: Right here on the station that pays, if you want the hits.
3: Eljött a pillanat, hogy megmozgassuk magunkat. Figyelj oda, egyet jobbra, egyet balra.
2: Cherry, cherry lady, and it goes like that.

0: egy kis Hungarian népdal remix itt a Bitangyó Rádióban.
1: Zöld erdőben de magus, zöld erdőben de magus, zöld erdőben de magus.

patkot, rózsás patkot, rózsás patkot, rózsás patkot.

0: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Minden héten. Itt a Bitangő Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangő Rádióban. Minden héten. Itt el.
2: Üdvözlöm a béres legényeket és a béres leányokat és azokat, akik éppen bekapcsolták a Bitangió rádiót. Tehát kérem szépen egy jó kis népdal remixet hallhattatok így utoljára, és hát remélem mindenki jól érzi magát. Ami a zenéket illeti, nem sokára fognak majd érkezni, miután elmondom, hogy mi várható a mai este folyamán. 18 óráig vagyok veletek, és 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation. Élő közvetítés a Twitch-en, nézve hozzá te is. 20 órától 22 óráig, azaz este 10 óráig Pete és a Eurodance Mania. Ne maradjatok sehol, csak itt nálunk, tartsatok velünk. Bizony-bizony, utána érkeznek a fiúk jobbnál jobb zenékkel, és ahol még hallhatóak vagyunk, az a redzonechat.hu oldal és a heavenface.com oldal, és van nekünk egy szép kis csetünk, ugye? A Bitang, kötőjel radio.com, és megújult a weboldalunk is, nézzetek

oda, láthattok minket is, és az új hát képünket, illetve demónkat is. Nos, érkezik Delta, most már virágos a rét, aztán egy kis Bonanza Banzai, 1984.

Jön, érkezik az idegen, hát nem más, mint Lobo az idegen, egy jó kis remixben Neoton Familiától, itt a Bitangyó Rádióban. De elég hallottam ezt a dalt, remélem ti is. Aktív csajnak nagy puszi.

Miután kedves Zoltán Erika is nejlontkát cserélt, érkezik Bonnie M. Daddy Coolja itt a Bitangyó Rádióban.

Üdvözöllek, kedves Bíborka, a chat falunkon, ami úgy szól, hogy Bitank, kötőjen jó, kötőjen radio.com. A Sugar Daddy lépett, helyette Daddy Cool van.

Üdvözöllek, kedves Pinokkió, itt nálunk a chatfalunkon. Hamarosan érkezik Pinokkió Maxi Sensation című adásával, úgyhogy tartsatok vele!

Aki nem tudná, velem pénteken 16 órától találkozhattok. Lazulunk majd ezerrel, mit szóltok hozzá. Úgyhogy pénteken 16 órától várok mindenkit nagyon sok szeretettel.

De aki felmegy a Bitang, radio.com weboldalunkra, hát meg van újulva, láthatjátok a napi adás tervet is, még ha nincs beírva a chat falunkra is, ugye? Úgyhogy megújult a weboldalunk, felhívom a figyelmet rá.

Remélem, nagyon-nagyon sokan szeretitek a görög dinnyét, és ugye a görög zenét. Hát érkezik Mr. Jones és DJ Kupi Zorba a görög 2022-es klubmixe itt a Bitang Jó Rádióban.

Dutyi Dili azt írja, hogy ő a görög csajokat. Hát mi meg a görög félisteneket, képzeld el, Dutyi Dili, de te nem jársz strandra, úgyhogy hát sorry.

Eljött az idő, hogy elbúcsúzzak tőletek péntekig, ugye? Pénteken 16 órától leszek majd hallható, úgyhogy várok mindenkit Lazulási című műsorommal, de ne menjetek sehova, érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora, élő közvetítés a Twitch-en. Nézd be hozzá te is, aztán 20 órától 22 óráig Pete és a Eurodance Mania. Úgyhogy tartsatok a fiúkkal. Én hálásan köszönöm, hogy velem tartottatok, hallgattatok. Remélem mindenki jól érezte magát. Én Szé voltam. Hello, hello!

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinocchio.

0: Give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez
4: kérdés. Igen, ispán, hát téged túl.
5: Üdvözöllek, viszél lovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancáres, mi vajon a szíved terve?

Hello, hello, hölgyek, urak, ez itt a Bitangyarádó, benne pedig már kérem szép, hogy ez szerdáról lévén szó a Maxi Sensation élőben képpel és hanggal. A Facebookomon, a Bitangyarádó Twitch, illetve TikTok oldalán nézhető a kép, kérem szépen, és a hang is hallgatható egyben, tehát egy élő műsor képpel és hanggal. Minden szerdán a Bitangyarádó bemutatja a minidiszkót, kérem szépen! Bitangyarádió.com. No! Belekezdenek a műsorra, szeretném megköszönöm az elmúlt két óra fantasztikus adását, kérem szépen Szirkolaganőnek, ugye retro volt az elmúlt kettő órában. Egy kicsit folytatjuk. Köszönöm a kiváló zenéket, a kiváló műsort, jó pihenést neked! Hát persze pénteken várunk vissza, hogy a lazolást a műsoroddal. Szóval, ugye szerda van, mikor a 2026 július 1-e van, kérem szépen. This is the Bitangyó Radio Station. Van egy nagy bejelenteni valóm, kérem szépen, megjelent, illetve elindult a Bitangyó Radio új weboldala. Persze vannak még hibák, lesznek is. Aki ilyet vél felfedezni, kérem szépen jelezze nekem majd, hogy tudjuk javítani, illetve orvosolni a hibát. Van egy biztos, elindult a rádió új weboldal, a bitangyaradio.com. Gyere, te is nézz körül, újság a rádió házatáján. Be lehet regisztrálni, bármint a weboldalra, és akkor ezzel együtt ugye kaptok új funkciókat, új lehetőségeket majd. Mint például, hogy a háttérszín választás világos vagy sötétben szeretnéd látni a híreket. Szóval, egy élő műsor, ugye minden szerint egy életre kell, hogy kérem szépen a fabábú. Hát persze, hát hogy is ne. Hogy Pinocchio annak idén pontosabban ugye Geppetto mester megállamodta. Vagy éppen pontosabban Walt Disney. És sőt, hogy Geppetto az egészet ugye valóra váltotta. Hiszen megfaragta a kis fabábút. Úgy hívtak, hogy Pinocchio.

Ugye Dalia Varis, ugye a Labionda fivéreknek köszönhető, ugye két testvérpáros. Michael és Johnson Rigiera, kérem szépen az előadó. Bizony-bizony nagyságra 80-as évekből. A Vamos a la playa, vagyis irány a tengerpart. Szólt a felvétel a két testvértől. Irány tovább kerül, 1986, egy fantasztikus formáció, melynek ugye csapata, illetve vezéregyeniség maga az énekes Marianne Gold. Na már persze Marianne Gold, akkor pedig nem más, mint az Alphaville és a Jeruzsálem.

0: egyébként ugye műsor egy érdekesek, hogy a felvételek ugye 12 incses maximum ezekről pörnök, ugye meg 2 órában. Minden a műsor cím, hogy a Maxi Sensation, vagyis a Maxi Szenzáció, kérem szépen 2 órában. 86, Marianne Gold és a Talpaville és Jeruzsálem. Ja, és a lényeg, ne felejtjétek, ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borottán, egy örötti borottán.

Egy fantasztikus tini formáció, kérem szépen, a 80-as években. Hölgyek nagy bálványa volt, Marian Gold, a csapat énekese, frontembere. 1986. Alphaville és a Jeruzsálem. www.bitangyoradio.com. Kérem szépen, hogy azok a legendás 80-asok, amikor én még kisrác voltam. Hát volt ilyen, hát persze, hogy volt. És íme a korszak egyik kiemelkedő angol formáció, kérem szépen, egyenesen a Basildonból. Martin Gore és a Depeche Mode. A kezdetek kezdetén. Martin Gore dal, The Meaning of Love, by Depeche Mode.

Maxi Sensi és Robi Tangyó Rádióban. Benne Depeche Mode. Egy igazi sikersztori, kérem szépen, mert még napjainkban mindig tart egyébként. Egyesült Királyság. Basildon városában indult a formáció. Gyakorlatilag benne volt a csapatban, kérem szépen, Vince Clark, egy fantasztikus dalszerző, egy fantasztikus billentyűs. Hogy persze egy évvel később távozott a csapatból, alakult meg ott gyakorlatilag a Jazzo nevű formáció, előzőnzsé Maéval.

Egyébként a név egy francia divatlap kifordított változata, hogy a Mode Depeche. Meaning of Love. Depeche Mode.

Hogy akarok szép estét mindenkinek, ez a Bitangyó Rádióban, a Fafejű Fafia Pinokio egészen úszorog, hogy benne egy élő műsor képpel és hanggal a Facebookon, a Twitchen, illetve a TikTokon. Ezen ez már nem TikTok. Depeche Mode és a Meaning of Love, kérem szépen, this is the Bitangyó Radio Station. Vissza a Kályhához. 1979-ben járunk. De az a felvétel, amire dinamika. Na figyelj! Egy színes bőrű énekesnő. Amy Stewart. Hát így ma zöld szemű szörnyeteg. Vagyis a féltékenység. Jealousy. Amy Stewart.

Na, kérem szépen, vitangyoradio.com, tehát az új weboldal elindult már. Tessék felfedezni. Hibát találtok, tessék jelezni. vitangyoradio.com. De van nekünk egy hivatalos weboldalunk, ugye szintén elérhettük egyébként a weboldalon keresztül. Hogy itt van a kiváló kollégáim, Ronit Tökszár, illetve Wolfi. Itt van a Bíborka. Itt van a Boborján, ugye itt van szép Erdélyből Bubu barátom, és persze kedvese. Melinda, vagyis Bubuné. Itt van egy csámpás, a Rozi. Itt van a Dilik Dili, kérem szépen a Dutyi Dili, itt van János. Megjött a Nefertiti is. Itt van háttérben a Pista 67, ugye itt van a rocker lány. Itt van a kedves barátom Szürke Kisegér, aki bizony így is született, ezért eleve Szürke Kisegér. És ebben például belépett az én kedvesem, szerelmem Zorka is, hát szervusz édesem! Persze jelettek evinni, kérem szépen a Twitch-en keresztül is, illetve a Facebookon keresztül, itt van velünk kiváló kollégám szintén Jetski, hát hello Jet! Itt van a Kata is.

itt van kedves barátom, messzi-messzi Floridából, Podrecki János. Szia, Jani, szép napot neked is. Üdv a kis családodnak. Ennek ez a 79-ben jártak egy fantasztikus felvétel, egy színes bőrénekes nő volt, kérem szépen Amy Stewart és a zöld szemű szörnyetek, kérem szépen, mert nem volt más, mint a Jealousy, vagyis Amy Stewart. No, vissza 1980-ba, kérem szépen, mi mindig ragadtunk kicsiket a 80-as években, egy nagy kedvencem, amely bizony-bizony, amikor a lemezt megláttam, nem volt kérdés bennem, hogy a lemez velem fog jönni, hát velem is jött. Lehet kicsit furcsa az ízlésem, gyerekek, de ez a muzsika, bajó. Ez egy diszkós láger volt a 80-as években. A csapat neve Azotó. Exalt, Exalt. Én bizony, anyikám, ezt a felvétel sokat pörgettem a diszkóimon annak idején. Azotó és az Exalt, Exalt. És persze ugye velünk van Tikka is. Szilu is benézett hozzánk. Még úgy távozó félben.

úgy látom, az új tűk kicsiket érzékenyebb. Ugye héten már két tűt kifingattam. Nálam fogyó ez az a tű, kérem szépen. Emetnék varronőnek is ennyi tűvel. Csak ugye egy baj van, hogy a varronők korán halnak.

Egy legendás korszak, kérem szépen, legendás felvétel itt a Műtagnyi Rádióban. Azotó, és az Exalt, Exalt 1980-ban volt szólt a felvétel. Maxi Sensation, minden szerdán 18 órától a Műtagnyi Rádióban. Élőben, képpel és hanggal.

Alt. Ja! Szóval elindult az új weboldal, bitangyaradio.com. Tessék meglátogatni, tessék véleményezni. És egy másik íja. 2027. Március. Egy készülő félben lévő Bitangyó rádiós találkozó.

Most van egy másik íja, kérem szépen. Van nekem egy dupla lemezjátszós pultom, amit ugye Rajoskocs barátom csinált, annak idején Tucze Józsi barátomnak. Azon kezdtem el ugye én is annak idején diszkózni. Ez a pult felújítás alatt van, legalábbis már képzetben elkezdtem. És bizony, ha elkészül, akkor terve van, hogy fogok vele adásolni. Meghozzá élőben, hogy lássatok csodát ti is. De csak az élő fabábút. Egy fantasztikus 80-as technológiát, egy technikát. Technology. A 1980 azóta és az Exalt, egy általában sokat pörgetett felvétel, még Pécsvasas 2-n kérem. Exalt. És persze azzal a pulttal tisztelegvén kiváló kollégámnak, az elhúnyt a Tucze Józsinak. Na, menjünk tovább, 1981, kérem szépen, nagyon nagy divat volt a 80-esek elén a női trió formáció. Hát uraim, mi egy a sok közül? A csapat neve? A la carte. Hát étlap szerint tálalva. Viva! Viva Torero! A la carte!

Hát, Janikám! Azok a csodás 80 csak beszélni tudnának, igaz? Egy fantasztikus szórakozási lehetősége. Ez a diszkó volt, kérem szépen. Abba eljártak a fiatalok szórakozni, ismerkedni. Nem, nem balhéz, hanem szórakozni és ismerkedni. Akkor még volt, ismerték ezt a fogalmat. Hey! Viva, viva Torero! Happy!

rengeteg női trió volt a 80-esek elején, ugye ilyen volt az Arabesque például, vagy a The Flirts, vagy a Babe. Ugye az éppen most pörgő A La Carte és a felvétel Viva, Viva Torreiro!

Kata, nyugodjál le! A csodás, a 80-asokban járunk, ugye 81. Az ütlapon az a la carte, és a Viva Torero.

kicsveseskedsz, hogy ekkor jártam én, ekkor kezdtem ugye a diszkózást. Ez ugye 85-ben ugye fel voltam már ugye Pécsi szöttudul, bár egyik fantasztikus szórakozóhelyén, mint rezidens diszkós, és bizony ez a felvétel, akkor ugye ott pár videodiszkó volt 87-ben, és jött ez a felvétel. Nálam betalált. 1987. Tomra videodiszkó, Tomra az itáló diszkó. Amadeus Liszt, a Wind Race.

hogy azt tartja a mondás, hogy ahány ház, annyi szokása. Így van ez nálunk keresztül a bitangyarádó berkeiben belül is, hiszen van, aki ugye lemezről játszik, ugye van, aki MP3, WAV, meg különböző formációkat használunk. Bizony, nekem a szívem csicske kérem szépen a Bakelit, vagyis a Vinyl. Mivel a lemezjátszópult mögé kérem szépen, akkor igazából elfelejtem majdnem minden gondom. És ennek a zenéke. Back to the 80s. Hát igen, Wolfi, neked még addig tart az emlékezeted. Viszont egy kicsit fiatalabb generáció vagy. És mert vagy az atya úristen, tudod?

Hát a Wolfie Cup az a 7 év, azért az csak 7 év. Nem múlt el nyomtalan, úgy látom. ...1987-ben járunk. Pécs Szatudulőbár videodiszkó. Minden pénteken és szombaton. A legendás Szatudulőbár. Aztán kikelet bár. Aztán kikelet belőle menni, kérem szépen. Az lett a vége. Amadeus Liszt. In the race.

1980 szépen gyerekek, egy fantasztikus év volt a bitangyoradio.com benetett, ugye Amadeus Liszt és a Win the Race. No, kérdezik szépen, egy évvel később, 1988. Na figyelj, Janikám! A csapat neve Avalanche. Hát Janikám, hát gyere haza! Johnny, come home! Bitangyoradio.com Avalanche!

Egyébként kaptam már ugye két hallgató üzenetet, ugye egy chat falon, illetve a weboldalon keresztül. Egyet Wolfit, egyet ugye Katától. Jó adást kívánnak. Hát köszönöm. Hát a rendszerre működik, én látom.

Ugye a weboldalon van egy olyan opció, hogy a jobb sarokban, üzenyadásba, azt ugye mindig az adandó, illetve éppen adásban lévő műsorítő tudja majd ellenőrizni, hogy éppen ki ír neki. Azt mondom, én már kaptam kettőt Katától és Wolfitól. Ez még egy tesztjelleggel működik.

Jaj, köszönöm szerelmem! Johnny, come home! Johnny, come home! Hát, Johnny-kám, gyere haza! Gyertek az a kis családdal! 1988! Avalanche és a Johnny, come home! Johnny, come home!

Gyerekek, az a muzsika még mindig egyébként átjár rajta rendesen. Érzem a testemben, érzem a lelkemben, hogy átfut rajtam ez a felvétel. Johnny, Johnny, come home! Maxi Sensation, kérem szépen a Bitangyorádában minden szerán 18-ától 21-ig, ez pedig a kis fafejű Pinocchio. Hey! Back to the music! 87-es a felvétel, hiszen ez már egy remix, kérem szépen. The Archies és a világsláger pedig Oh Sugar! Oh, honey, honey. Sugar, sugar. Honey.

Budakeresztőben bitangyrádió.com, egy rádióhatarak nélkül benne a Fafejő Fafja Pinóki egészen 18-20 óráig. Ez egyik egyik kusztorától már Pete és a Eurodance Mania. 1985-es a feldolgozás. Egy a saját dalos feldolgozás, Art Cheese és a Sugar Sugar.

Hölgyeim és uraim, ez a Bitangyó Rádió. És akkor lépjünk vissza egészen pontosan a diszkóvilág elejére, hogy ekkor volt az, amikor én igazából elkezdtem ismerkedni a zenével, és persze elkezdtem ismerkedni maga a diszkózással. Egy duplázó hölgy! Amy Stewart. 78. Nakon Wood. Kopog le a fán. Amy Stewart.

Hát csak repül az idő ilyenkor, jó zenék és persze jó emberek társaságában tartja a mondás. Hát így van, az alapok 1978. Amy Stewart és a Knockin' Wood. Baby, baby, knock, knock, knock on wood.

Most mindenki szépen váltani fogunk, miközben belogulunk a kicsikét a 90-es évekbe, hiszen mindig ugye megkapom azt a vádat, hogy kicsikét részre vagyok, hogy a 80-as évek felé. Hát akkor kicsikét szolgálj, kikerül szépen azokat, és akik éppenséggel a 90-es éveket szeretik. Szóval 78-ban jártunk, Amy Stewart és a Knakon Wood után pedig belogrunk már is kerül szépen a 90-es évekbe. És az időnk rohan, hiszen érkezik Kusztrától Pete és a Eurodance Mania. Bizony volt kedvencem a 90-es években, és nem kevés, nem egy és nem kettő. A tíme egy felvételmet bizony sokat pörgettem a diszkóban annak idején. A felvétel egyébként 95-ben látta meg a napvilágot. Na, fiúk, fussatok meg, jött Tika is a chatfalra.

Knock on wood. Kopogd le a fán. Amy Stewart. 78. Nok, irány, kérem szépen a 95-ös évbe. Mert ez a Bitangyó Rádió, benne a Fafajú Pinokio egészen 20 óráig.

Akkor aktiváljuk a 90-es kódot. Activate. Save me. Bazzi nagy zene egyébként. Hát, Benny Kim, hol vagy?

Give me the key to your heart. Add a kulcsot a szívedhez. Ez a Bitangyó Rádió. Activity is a Save Me 95-ből.

hallogatott további szép estét neked! Neked nem is fog menni az oldalakat a...

Hogy lettem Pinocchio? Egyszerre volt, hol nem volt, az operences tengeren is túl, sőt, még azon is túl. Ahol bűzőzőek, farkok, kismacistak túl.

1999 per Activate és a Save Me. Lépjük vissza 93-ba, amikor a Irán svédország. És bizony, hogy ekkor már létett a bizonyos Dr. Records stúdió, amelyben ugye ez a lemez készült. Ez a stúdió bizony nem volt más, mint maga Dr. Albáné. Szóval Svédország, Dr. Albán, Dr. Records, mármint a kiadó. Szerintem 93, tehát... Már csináltam, Emedin...

van egy műsor minden szerdán 18-tól 20-ra itt a Bütöngeredben élőben képpel és hanggal az én Facebookomon, a Bütöngeredő Twitch, illetve TikTok oldalán. Elindult az új weboldalunk, gyere nézd be és véleményezz te is.

93-ban járunk, tehát ugye Svédország, a Dr. Records stúdióban készült a felvétel, Dr. Albán segítletével, Amadine és a Take Me Up. Irány 95. Érkezzék egy feldolgozásához a Bütöngi Rádió.

A dalt egykoron ugye a Cranberries vitte sikerre. Aztán 95-ben jött Adam és Amy.

Egy fantasztikus Cranberries muzsika, tehát 95-ben köszön vissza, Edem és Émi jó voltából. Ez a Zombi, itt a Műtöngi Rádióban. Benne Maxi Sensation, egészen 20 óráig.

Téd az élet, téd a tánc, minden éjjel másra vágysz, múlnak az évek, marad egy tánc, örökké tartó vadrománc. bitangyoradio.com ben járunk. ATB és a Don't Stop. Ne állíts meg!

0: a dátumot, ne feledd! Itt fel a naptáradba! 2027. március. A dátum még kérdéses. A megjelenés bizony kötelező. Csak az maradott távol, akinek én engedélyezem, mert én vagyok itt az atya úr is. Ja, nem az a Wolfi basszus.
1: Igen is, feleséges úr!
0: Persze nekem eljöttem félre össze-vissza. De mit a jó rádió? Don't stop! 99! ATB! Hát Béláim, itt van az

lehet hozni koszorús lányt is. Lehet hozni menyecskét. ATB! Don't stop! Lehet hozni a mutert is, a fatert is. Akkor dupla kedvezmény jár. Tikánál beváltható. Don't stop!

Hát kedves Péterünk, van egy rossz hírem. Szennán tombol a vihar. Ami bizony áramkiadásokkal jár. Úgyhogy egyre Péter adása ma elmarad. ...1999-ben jártunk. Ez volt az ATB fantasztikus sláger és a Don't Stop. Vagyis a Ne állíts meg, bitangyoradio.com. 1993, ismételten egy fantasztikus feldolgozás, és bizony, amelyhez hozzányúltak, hát szintén a sláger volt. A hölgy neve Abigail. 93. Tehát érkezik Abigail feldolgozása. Megismeritek?

Gale, 93. Losing My Religion. Az R.E.M. után szabadon tehát Abigail.

1993, tehát Abigail-féle feldolgozás az erre után szabadon a Losing My Religion itt a Bitangő Rádióban. Egy rádiótárok nélkül benne a fafejű fafejű Pinocchio. Alex Part a Bitangő Rádióban. Give me your life.

Na, kérem szépen, tehát bitangyorradio.com, benne a Fafejő Pinocchio, és persze benne a Maxi Sensation. Benne 94. sláger Alex Party és a Don't Give Me Your Life. Irány megint Svédország. 94. Érkezzék rám szépen maga a jel. Én vagyok a jel, nem hagylak el, hisz benned élek, hát felejtsd el. Hát íme a svédek. Oh, yeah. Ace of Base. És a sign, vagyis a jel.

Én köszönöm, hogy a lassan pedig ugye távozóra fogom. Lábam közé csapom farkaimat. Nagyon nem arcosodom farkamat. És farkögét felváltottam, hiszen ez a Bitang Jó Rádió. Benne Maxi Sensation.

Hát egy gyerekek! Nekem bizony maradt, hogy a műsor végére egy kis hiányérzetem, remélem nektek is. Én vagyok a jel, nem hagylak el, hisz benned élek, hát. Neked a Kovács Ákos. Na, Pitangő Rádió. Ben a svéd észú béz és a szájn. Hát a Wolfika, mi lesz valami bennem maradna? Ez a Pitangő Rádió. Benne a fafejű Pinokio.

0: Why You Say Goodbye. Tell me why you say goodbye. Mondd nekem, miért mondtál a búcsút? Ez a Bitangyó Rádió 2019, Joey Peters és a Winter in My Heart a Bitangyó Rádióban. I love you forever.
1: No

0: Én köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztelés egyben kitöntöző figyelmet, amely 2 órában. Így velem legközelebb majd pénteken lehet találkozni 18 órától a Maxi Sense, és után pedig ugye Megaparty, majd péntek este Megaparty. Holnap is érkeznek majd a kollégák, ugye ha jól emlékszem, talán érkezik majd a Little Lion és Mókuska, és persze Wolf is, holnap majd ugye 20 órától.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.
0: Szóval holnap ugye 15.30, ugye Little Lion hevesen megyesen. 18 órától Mókuska, minden ami zene. Majd pedig ugye 20 órától Wolfi és a Jam. Jök hozzá a Summer Jam stílszerűen 20 órától, tehát Wolfi és a Summer Jam. Ez a napi kínálatunk a Bitonga Rádióban. Én búcsúzom. További szép estét. Sziasztok!

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió.

Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak

0: lásd, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Pitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,